0: vagy akarnak vagy egy nagy érvények, vagy a vagy egy ilyen olyan, hogy egy
1: Köszönöm, hogy megtaláltad a videót.